0: Gyermekkoromban igazán nem olvastak nekem népmesét. Én ezt felnőtt fejjel fedeztem fel, azokat a népi bölcsességeket, népmeséket, miket évszázadok alatt összegyűjtött a magyar nemzet, az csak a népmesékben található meg, egy olyan formában, amit minden generációnak elérhető és szívéhez szól.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim, és szeretettel köszöntünk mindenkit a Tucsupilár FM 88,5-es hullámoszán, Rádió Mozaik Sydney, innen Glécsőből élőbe, és hogy mikor elgondolkodtam, amikor bejött ez a kemény rock, ahogy úgy mondják, ez a kemény beat zene, hogy ez olyasmi valami, ami a kisebbik fiam, amikor ment focizni, akkor minden egyes alkalommal ilyen zenéket hallgatott egész végig, és ezt Kati tudja bizonyítani, így van, Katalin?
2: Így van, igen. Ezzel készítette fel magát a mérkőzésre.
1: Igen, ugye, nagyon érdekes volt, és lényeg az, hogy úgy látszik, ez apáról fiúra szállt.
2: Mi szülők, hogy nekünk miket kell elviselni?
1: Hát figyelj, de el kell, nem kell, ez van. Ugye lényegéből csak az, hogy amikor belehallgatsz ebbe az adásba, hát akkor itt bizony tempó van, és ezt mi nem csak, hogy tudatosan csináljuk, hanem ezt így is érezzük. Tehát nem véletlenül, azon kívül, hogy egy hú, hány éve, lassan 50 éve, majdnem 60 éve, 60 éve, jó Isten, több mint 65 éve dubolok. Hittette ezt? És hát hivatalosan dolgoztam.
2: Kislányom. Ilyen öreg férjed van.
1: Egyébként az apósom mondta Katalinnak.
2: Mondaná papa,
1: így
2: drága.
1: Van, szóval lényegebből csak az, hogy egy, igen, mi így készülünk fel az adásra, és nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen az egész programot végig tudjuk vinni ebből a lendületből. És ha már lendületről van szó, akkor ma igazán érdekes programot hozunk. Tele vagyunk tehetségekkel, de tényleg tele vagyunk tehetségekkel. Olyan embereket fogunk megszólaltatni, és vagy az édesanyjukat, akik végső soron feltörekvő csillagok. Majd meglátjátok a indító képet Ritzik Aaronról, aki Western Australiában, Perthbe egy hatalmas koncerten énekelt szólót, és hát 12-13 éve gyerekről beszélünk mi, de hát ami ott mögötte van, és az a potential, ami benne a gyerekben van, ahogy az viseli magát a színpadon, ahogy az föláll,
2: énekel. Na jó,
1: énekel.
2: Hát aki 3 éves korában a car parkban elkezd előadni.
1: Valamikor el kell kezdeni.
2: Ez is igaz.
1: Szóval a lényeg az, hogy rengeteg nagyon érdekes emberre fogunk beszélgetni ma, és az ember ilyenkor mindig úgy elkezd gondolkodni, hogy milyen hihetetlen tehetségesek vagyunk, milyen hihetetlen szorgalmasak vagyunk, és ezek az emberek nem véletlenül jutottak el oda, ahova eljutottak. Úgyhogy tartsatok velünk, egy szenzációs időt fogunk tölteni, és nagyjából Katalin, neked ott vannak szponzorshipek, vagy ilyesmik, amit el kellene mondani.
2: Nekem szponzorship nincsen.
1: Igen,
2: nekem
1: de közérdekű közleményeim
2: vannak. Mégpedig az egyik az, hogy a Szent Erzsébet ott Caritas társaságnak a következő összejövetele szeptember 5-én szombaton este 5 órától lesz a Mindszenti otthonban, 120 Parramatta Road, Ashfield. Mindenkit szeretettel várnak. Aki szeretne vacsorázni, azt kérjük, hogy hívja a 9750-0459 vagy a 0401-579-806-os telefonszámot, és mondja, hogy tegye fel a kezét, és mondja, hogy jövök az estre. A másik esemény, ami lesz, az szintén 5-én, és ez a Szent Erzsébet otthonban lesz, a Dean Parkban, ahol mézes kalács díszítés és nemezelés lesz.
1: Hogyha láttátok, elnézést, hogy közbeszólok, hogyha láttátok a múlt heti indítóképet, ugyanezen a helyen múlt héten volt egy workshop, tulajdonképpen oktatták az embereket, hogy hogy kell kukorica csuhából figurákat és dolgokat csinálni. Hát valami csodákat csináltatok, úgyhogy ugyanez a műhely, ugyanott, csak éppen most mézes kalácsot fogunk kidíszíteni.
2: És nemezelni. És akkor a harmadik esemény, ami szeptember 13-án lesz, a Magyar Fesztivál, amelyet a cserkészek rendeznek a Fraser Parkban, a Sydney Portugal Community Club környékén, 100 Merrickville Road, Merrickville, mindenkit sok szeretettel várnak, lehet bejelentkezni, mivel hát ez egy kicsit kisebb hely, limited, úgyhogy jelentkezzetek be a Facebookon, keressétek meg, hogy Magyar Fesztivál, vagy Hungarian Festival 2020.

0: 2026, és ott van QR kód és minden egyéb, úgyhogy reméljük, hogy minél többen eljöttök, rengeteg árus lesz, és mi is ott leszünk helyszíni közvetítésben.
1: Pontosan, de csak hogy tulajdonképpen a mai program hírek lesznek Kicsi Gyűrűvel, sőt ő is mondja, sporthírek lesznek a Ilosvai Egyet Katalinnal, most velem szembe itt ül a stúdióban, élőben. Kis Ágnes fog bejelentkezni Tusványosról. Tusványos egy olyan hely, ahol hosszú időre meghatározza a magyar belpolitikai szóbeszédet, és itt Kötter Tamással fog beszélgetni. Vörös László, ezt a nevet, ha meghalljátok, akkor minden körülmények között nézzetek bele az oldalába, de tényleg minden körülmények között, mert valami csodát csinál. Isapon egy Szent Kelemen harangtornyot épít újra, ami hosszú-hosszú évszázada már nem volt, vagy hosszú-hosszú évtizede már nem volt ott, és most ezt újra építik, és hát valami csodát művelnek, de tényleg csodát művelnek. Lényegéből csak az, hogy minden körülmények között hallgassátok meg ezt a riportot. A útravalónak Reményi Tamás tanár úr fog bejelentkezni. Csillag születik. Hát itt van, ez az. Riczik Áron. És már előzetesebben mondtam, hogy hozzuk a koncertről a kis hanganyagot, és Kascsák Dórával, édesanyjával beszélgetünk Áronnak és Áronnak a tehetségéről, és egyáltalán, hogy látják ott Western Ausztráliába ezt a dolgot.
0: Volt kitől örökölni, hiszen abszolút. Dóra az Egri Színháznak volt hosszú-hosszú ideig a tagja.
1: Dr. Szabó Győző, politika, és egy kis turizmus is benne van, természetesen, és Asztalos András. Hát ez a másik tehetség, grafikus, aki hát valami hihetetlen szorgalommal és tulajdonképpen elszakított területekről jön, Naszvadról, és
0: Felvidék,
1: igen, és kóstolgatja a sikert talaját, vagy a siker útját, próbálja magát. Most nem néz így rám.
0: Nem, én csak hallgatlak.
1: Úgyhogy, hogy ővel beszélgettem, és hát nagyon érdekes. És hát ami megdöbbentő, majd nézzetek rá az oldalára, mert valami olyan kackéás bajusza van, hogy én még nem láttam, hogy 23 éves kölyöktől. Szóval nagyjából ennyi, döljetek hátra, érezzétek jól magatokat. Ja, a telefonszámos turba 98-16-27-77-es, és akkor keresünk egy kis pénzt.
2: Hi, I'm Igor Lihorovich of Take Care of Books. We're proud accountants and sponsors of Wright Regional Radio Cooperative Limited and to many other non-for-profit organizations across Sydney. Our specialty and service excellence is in understanding and delivering acute and compliant financial accounting needs of community organizations.
3: Thanks, Igor. Take Care of Books works excellently with not-for-profit organizations covering all financial accounting needs. To arrange a free initial consultation, go to takecareofbooks.com.au.
2: We will be proud to serve you as we are of 2RRR.
4: Do you enjoy making new friends while playing games and solving puzzles? Then come along to the monthly Puzzles and Games group at Ryde Library. The aim of this group is to encourage adults and seniors to gather together to keep their minds and social life active while having fun. It meets on the first Tuesday of the month at 10 a.m. and the library will provide a range of puzzles, popular board and card games. You're also welcome to bring your own favourite games to share. Details 9952 8352.
5: 2RRR is a not-for-profit community radio station that is dedicated to delivering you grassroots radio in multiple musical styles, points of view, topical programming and multiple languages. To continue our work, we need your support. Please consider making a donation via our website 2rrr.org.au. Thank you for supporting 2RRR, your local sound to the world.
6: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától

Érthetődő megoldás, Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja Önt a Szent Erzsébet otthon. És nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, és így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágzatban az önmagától érthető megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja Önt a Szent Erzsébet otthon. És nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak.

0: 0818-885-0000 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
1: Így van, hálás köszönetem Gyurikám, vagy hálás köszönetem, és ezek a nagyon fontosak számunkra, hogy ezek a szponzorshipek ott legyenek, hiszen ebből élünk részben mindenképpen. Úgyhogy híreket mondunk Kicsi Gyurival, sőt, Kicsi Gyuri szerkeszti, sőt, ő is mondja.
2: Magyar Péter aláírta. Oroszország fenyegetést jelent Magyarországra. Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót és támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Egyebek mellett ezt tartalmazzák az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakán meghatározott irányelvek, amelyet a miniszterelnök aláírt. A kormány szerint Oroszország fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a kárpátaljai magyarokra is. Valóságos diplomáciai katarziszt rögzített a magyar közlöny. A Tisza kormány hivatalos doktrinává emelte a rettegést, és az ENSZ-ben is büszkén hirdetjük majd, hogy Oroszország közvetlen fenyegetést jelent hazánkra és Európára. Egy apró, egészen jelentéktelen bökkenő van csak. A morális felsőbbrendűség ritkán fűti fel a lakást a téli fagyokban. Alig derült ki, hogy Magyarország Oroszországot fenyegetésként kezeli, már is megszólalt Moszkva. Magyarország új külpolitikai irányt szabott, Oroszország pedig már is megüzente, milyen következményekkel járhat, ha Moszkvát fenyegetésként kezeli Budapest. Akár az olaj- és gázszállítás is veszélybe kerülhet, miután Budapest hivatalos dokumentumban fenyegetésként azonosította Oroszországot. Moszkva úgy vélte, hogy Budapest az Európai Unió nyomására változtatott Oroszországhoz fűződő viszonyán, és szerinte akár Magyarország lehet az első, mely uniós nyomásra önként lemond az orosz energiahordozókról. Tóth Máté, a gázbeszerzésnél nem használ a mocskos fideszezés. Kapitány István egyre csak panaszkodik, hogy Magyarországon nem kötötték le a gáz árát. Tóth Máté szerint viszont már maga a megfogalmazás is szakmai tévedés. A fizikai gázbeszerzés és az árkockázat pénzügyi fedezése két külön tranzakció, javítja ki a gazdasági és energetikai miniszter szakmaiatlan nyilatkozatát Tóth Máté. Az MVM korábban időben elkezdte az árkockázat fedezését, a 2027-es ügyletek folytatása azonban elmaradt. Mire a döntéshozók lépnének, a januári határidős gázár az egekbe ugrik, figyelmeztet az energiajogász. Kitér arra is, hogy az elmúlt hónapokban több alkalommal figyelmeztettek az európai gázpiac romló helyzetére, ám a kormányoldal inkább gúnyolódással reagált ezekre a jelzésekre. Kapitány válasza mocskos Fidesz, ám ez az energiajogász szerint az egyre súlyosabb energiapiaci helyzetben hasztalan. Arra is figyelmeztet, hogy az Európai Unió 2027 végén megszünteti a jelenlegi hosszú távi gázszerződés lehetőségét, és szerinte a Tisza párt ehhez a politikához zokszó nélkül igazodik. Csak az országot adják el szép lassan. Áradnak a kommentek a Magyarország kormánya Facebook oldalára. Komoly népharag zúdult a Magyarország kormánya Facebook oldalra, miután az adminisztrátorok egy büszke összegzésben sorolták fel a Tisza kormány első 100 napjának legfőbb intézkedéseit. A követők többségénél azonnal kiverte a biztosítékot a nemzeti hitvallás eltörlése, Sólyog Tamás eltávolítása, a szuverenitásvédelmi hivatal eltörlése és az európai ügyészséghez való csatlakozás. A kommentelők szerint a felsorolt eredmények valójában a nemzeti önrendelkezés feladását és nettó szégyent jelentenek. Amilyen buli volt az adminisztrátori szobában, legalább akkora népharag érkezett a posztra. A nemzeti hitvallás eltávolítása mindent elmond erről a kormányról. Ez nem egy nemzeti kormány, ez egy globalista végrehajtó karhatalom, írta az egyik kommentelő. Egy másik kiábrándult pedig arról írt, hogy az európai ügyészséghez való csatlakozás pontosan a szabadság és önrendelkezés jogának feladását jelenti. Hozzátette, hogy a nemzeti hitvallást, aki nem érti, az mélyen nézzen magába és gondolkozzon. Gondoljon felmenőire.

0: Megjegyezte végül, hogy ahogy Sulyog Tamással és az elnök intézménnyel bánt ez a kormány, az minimum szégyenletes. Voltak olyanok, akik ennél indulatosabban fejezték ki nem tetszésüket. Ennek több mint fele nettó szégyen. Olvasható a poszt alatt, más szerint pedig azt kellene kitenni, amit létrehoztak, nem pedig azt, amit megszüntettek, mert eddig csak ennyi az eredmény. A Magyar Szocialista Párt volt kommunikációs igazgatója indította újra hétfőn a Kossuth Rádiót. A Duna Média Szolgáltató közlése szerint a megújulás a hírműsorokat, a közéleti és kulturális tartalmakat, valamint több új műsort is érint, miközben nagyobb teret kapnak a tényfeltáró és elemző tartalmak is. Az elmúlt másfél hónapban hírműsorok és aktualitások helyett napi 24 órában sugárzott hangjátékok időtálló, emblematikus beszélgetések után augusztus 24-én hétfőn hajnali fél ötkor megszólaló Rákóczi induló az új közszolgálati adó indulását jelezte. Műsor struktúránk folyamatosan frissül, megőrizzük, amit érdemes, elbúcsúzunk attól, ami már megfáradt, fogalmazott Kerényi György csatornaigazgató, aki 2006 és 2010 között már újra brandingelte a Kossuth Rádiót, majd később az MSZP kommunikációs igazgatója lett. Most a kormányváltás után újra visszatért a közszolgálati csatornához. A hírek, hírműsorok és néhány fontos műsorsáv már most teljesen megújul. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek, tette hozzá az adó vezetője. Híreinket a magyarnemzet.hu és az origo.hu portálok segítségével állítottuk össze.
1: Hallgatom a Tulcsipalára FM 88,5-es hullámosszát, hallgatod Rádió Mozaik Szigni. Ez nem volt egy véletlen egyébként, amit bejátszottunk, úgyhogy...
2: Miért nem jössz már én felém? Ennek ez a magyar szövege.
1: Oké. Mennyire akarod, hogy jöjjek te feléd ezek után?
2: abba hagyom az éneklést, akkor rögtön.
1: Itt tűz velem szembe! A gyerekek, ne tudjátok meg. Szóval lényeg az, hogy sportriporterünk Vaskó András megérdemel szabadságát tölti Európában, és így Ilosvai egyet Katalin, a Jolly Joker ugrott be, úgyhogy ő mondja most a sporthíreket. Katalin, mik a legjobb sporthíreink? Mik vannak,
2: hát
1: amik benneket érdekelnek?
2: Inkább, és hát tulajdonképpen egy elég tragikus hírrel kezdem. Életének 43. évében munkahelyi balesetben elhunyt Boros Gergely, világ és Európa bajnok kajakos, aki 2018 és 24 között a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt. Fekete karszalagot viselt csütörtökön a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Totkajt Sándor összeállítású férfi kajak négyes a poznani VB-n. A kajak négyes után a magyar válogatott többi tagja is fekete karszalagban evezett. A hírek szerint egy üvegfal omlott rá, és vizsgálják az ügyet. Úgyhogy...
1: Egyébként a gyerekkorom legnagyobb élménye az, amikor én neki jártam kajakozni, és én mai napig is emlékszem...
2: Nem, kajakos fiú voltál.
1: Mai napig is emlékszem a Dunakanyar meg kajakozásáira, hajózásaira, és hát versenyszerűleg csináltuk. Meg is látszott egyébként rajtam, de folytasd! Na most ezt nem azért mondtam, hogy elkezd rajta
2: akkor
1: rölni.
2: Most egy jó hírrel folytatom. A Ferencváros csütörtök este 4-0-ra megvertre a Trabzonspor az Európa Liga selejtező play-off körének visszavágóján, így kettős győzelemmel 5-0-ás összesítésre jutott be a sorozat liga szakaszába. A török csapat már a 12. percben emberi hátrányba került, a mérkőzés pedig ezt követően gyakorlatilag eldőlt. Tehát a Fradi 1-0-ra nyert Törökországban, és aztán a török csapat jött Magyarországra, és itt 4-0-ra megverték őket. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség 2023-tól kezdve dolgozott azon, hogy kidolgozzanak egy új versenyformátumot, amely megfelel a modern kor elvárásainak. 2024. júniusában Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, és Schmidt Ádám, a sportér felelős államtitkár bejelentette, hogy megállapodtak az új versenysorozat első eseményének budapesti megrendezésében. A 2026 atlétikai világdöntőt szeptember 11 és 13 között rendezték meg Budapesten. Budapesten. A versenyhelyszíne a 2023-as világbajnokságra épített Nemzeti Atlétikai Központ. A küzdelmek 3 napon át zajlanak, 28 versenyszámmal, egy-egy versenyszámban 8-16 indulóval. A kevesebb induló miatt a kevésbé nézett selejtezők nem szerepelnek a programban. Az ügyességi számokban kizárólag döntőket tartalmaz a versenyprogram, ugyanígy a hosszabb futószámok és a váltók esetén is egyből döntőket láthat a közönség. A versenyen a minél magasabb színvonalra helyezik a hangsúlyt, a számokban automatikus résztvevő az aktuális olimpiai bajnok, az aktuális világbajnok és az adott év gyémánt liga győztese. Rajtuk kívül a 2025. szeptember 2 és 2026. szeptember 1 között elért eredmények alapján megállapított világranglistáról lehet részvételi jogot szerezni. Nem korlátozzák az egy országból indulók számát. Az első kiírás összdíjazása $10 millió, amelyből minden résztvevő részesül. Hát sok sikert kívánunk itt a magyar versenyzőknek, és milyen csodálatos, hogy megépült ez az atlétikai központ.
1: Hát egyébként igen.
2: Ilyen világversenyeket lehet rendezni benne. És végül egy utolsó hír. Megkezdődött az amerikai nyílt teniszbajnokság, ahol Piros Zsombor olasz, Bondár Anna pedig cseh ellenfélel kezd a vasárnap. Tehát ma. A többi főtáblás magyar közül Marozsán Fábián, az amerikai Michael Zengel mérkőzik meg, Fucsovics Márton a spanyol Daniel Meridával, míg Udvardi Panna a tájföldi Mananancsája Szavankáj ellen kezd.
1: Hallgass,
2: sok sikert a versenyzőknek.
1: Igen, és ha nekem ilyen nevem volna, húha.
2: Figyelj ide, ahonnan ő jött, ez egy normális név.
1: Folytasd.
2: Kész, ez volt az utolsó
1: hír. Ez volt az utolsó. Katalin, nagyon-nagyon szépen köszönöm, úgyhogy nagyon ügyesen csinálod egyébként, az Jolly Joker szerepét mindig tökéletesen meg tudod alkotni. Úgyhogy.
2: Hát nem vagyok sem hírszerkesztő, sem sporthírszerkesztő, de
1: nagyon ügyes.
2: Próbálkozom.
1: Nagyon ügyesen csinálod. Hallgassunk egy kis zenét, ez az. Aztán majd folytatjuk tovább.

0: Kedves hallgatom a Tortipalár FM 88,5-es hullámoszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glécéből, és kis Ágnes, mind ahogy tudjátok, elment Tusványosra, egyébként ő mindig elmegy Tusványosra, nem is csodálom, hiszen ez egy fantasztikus hely, ahol végsősoron hosszú évekre meghatározó dolgok történtek, hát a 16 év alatt, és szerintem ezután is ez fog történni, csak kicsit várat magára. Lényeg az, hogy a Kötel Tamással beszélget, ugye? Ágikám, bitt a szót.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. Tusványosan vagyunk, és most hallgatunk meg egy előadást a védvonalról. Ugye a választások után az a közéleti tapasztalat, és nem csak a politikusok körében, hogy egyfajta támadás éri a jobboldali szereplőket, vagy a jobboldali elkötelezettségű embereket, akár úgy, hogy az állásuk, a pozíciójuk és a hétköznapi életük is veszélybe kerül. Erre jött létre a védvonal. Erről hallottunk egy beszélgetést, egy panelbeszélgetést, amelynek résztvevője volt Kötter Tamás ügyvéd, közéleti szereplő, akit ugye író, igen, akit ugye sok helyről ismerünk, a könyveink kívül még podcastokból és egyéb helyekről. És akkor azt kérdezném, hogy egyáltalán a védvonalban, ebben a beszélgetésben önnek mi volt a szerepe, miért vállalta ezt el, hogy került ebbe bele?
2: Hát a címeim felsorolásánál akkor, amit elmondtam a beszélgetés során, és egy Borges parafrázissal élve, aki azt mondta, hogy azt szeretném, ha elsősorban barátként emlékeznének rám, én meg azt szeretném, ha elsősorban magyarként és íróként emlékeznének rám, és csak huszadsorban ügyvédként, de hogy a lényegre térjek, hogy mit tehetünk ebben a helyzetben? Én azt gondolom, hogy megerősítjük magunkat és a táborunkat abban, hogy kik vagyunk, és mi a dolgunk az életben. Milyen dolgokban hiszünk, milyen erényeket gyakorlunk. Azért nem értékeket mondok, mert az értékek azok mindig egy picit gyanúsak, mert az erényeket gyakoroljuk, a normákat betartjuk, a parancsokat pedig végrehajtjuk, de az értékek azok mindig valamilyen politikai leképzései a helynek és az időnek, ezért inkább erényekből beszélnék, és ezek az erények, ezek polgári erények. Azt jelenti, hogy a hazánkért hazánk az első, és egy olyan hazába hiszünk, amiben a Stádium és a Hitel című művében megfogalmazott Széchenyi István, ez pedig a saját tengelye körül forgó magabíró Magyarország, ahol a magyar emberek által létrehozott javak magyar embereket gazdagítanak, a magyar emberek munkája a magyar emberek életét könnyíti meg, és nem a piacokat szolgálja ki. Ami pedig az invazív tiszafajjal kapcsolatban, politikai fajjal kapcsolatban, mielőtt kiforgatják a szavaimat, a véleményem, hogy egy új Pokol Bélának van egy elmélete a digitális társadalmi emberről, egy digitális térben jött emberről, akinek a figyelme kicsi, rövid ideig tart, rendkívül könnyen befolyásolható, érzelmi alapon dönt, érzelmi politizálást folytat, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egy jelentős részükben van egy nyálcsorgató irigység, amit most cselekvésre tud váltani, és ez borzasztó. És azt gondolom, hogy a politikára, aki megváltásként tekint, az óriásit fog ebbe a politikába, a Tisza politikába is csalódni, tekintettel arra, hogy a politika nem váltja meg az életünket. Hogy konkrétumokat mondjak, a politikától nem lesz jobb a házasságom, a gyerekemmel nem lesz jobb a kapcsolatom, a munkám nem lesz érdekesebb, és a főnököm nem fog velem kedvesebben bánni. Ezt felejtsék el, nem fogja önöket megváltani a politika, csak Isten tudja önöket megváltani a hit által és a lélek által.
1: Hú, ezek után egy földhöz ragadt kérdést nagyon nehéz föltenni, de mégis erre a kényszerülök, mert a következő logikai lépés az, hogy mi ellen kell védekeznünk. Tehát egy kicsit ennek a politikai jelenségnek a természetéről, ugye a panelbeszélgetésben is volt erről szó, hogy ezt mutassuk be, hogy a hétköznapi életünkben milyen jelei vannak ennek, és mi ellen kell védekeznünk tulajdonképpen.
2: Hát a kis embertől a nagy emberig terjedően egy agresszív szektatudat lett úr a tiszásokon. Ez a Tisza párt, ez nem valódi párt, ugye 27 tagja van, és egy bezárt lángosozóba van bejelentve. Igazi kongresszus nincs párt, mivel nincsenek tagjai, nem lehet párt élete sem, hanem tulajdonképpen ez egy tartás, az élettel kapcsolatos tartás, és rendkívül agresszíven viszonyul most már a fizikai térben is, ezt Hall Melindától hallottuk, és a szellemi térben is, ugye a kibertérben. De hogy a kisembernek a kiber abúziától el tudunk jutni, pont ma olvastam, hogy Majka egy egyetemi fesztiválon elküldte az édesanyjába Bohár Dániát. Szükségét érezte annak Majoros úr, a volt való világ szereplő, miután megcsináltatta a TV2-n, keresett pénzéből végre a fogait, és tisztességes, nagyjából emberi kinézete van. Szükségesnek érezte azt, hogy újra és újra letegye a hűségesküt a nagy vezér, a szekta vezér és a Tisza tábor előtt, hiszen azok legitimálják az ő létezését. És ez szerintem borzasztó, amikor fölmegyek a színpadra, uralom a teret, és kipécézek egyetlen egy embert, és anélkül, hogy ő visszaszólhatna, elkezdem osztani úgy, hogy azért megkérdezném Majoros úrtól, aki elég későn szállt fel a Tisza vonatra, mert nem ment el az amerikai nagykövetségre szendvicsezni meg átvenni a megbízó levelet.
3: Kivárt
2: Azarián, sokkal okosabb volt nála, szerintem többet is kapott érte, meg a többi influencer. Pedig akár
1: most
2: kulturális
1: te tenni kell akkor, hogy...
2: Igen, hát ha Nagy Ervin helyett elmegy ő, akkor ő lenne most a kulturális miniszterünk. Sajnos ez halálosan komoly.
1: Az a vicc, hogy ez nem vicc.
2: Úgyhogy Majoros úr példáján bemutattam azt gondolom az abúziónak a magas fokát és a visszaélésszerű, az ismertség visszaélésszerű használatát. Ez a Tisza szekta, ez a Tisza, ez ma Magyarország, ez a kibertéri ember, ez ellen pedig küzdeni kell a legnemesebbekért, szülőföldért, a méltányosságért, a tiszteletért, és azokért a nemes dolgokért, amiről beszéltünk, tehát a demokráciáért végső soron, és a szabadságért, ami nem abból áll, hogy bármit megtehetek, hanem abból áll, hogy mi magunk választjuk a vezetőinket. Ez 89-90-nek a nagyszerűsége és lényege, értelme, és ezt kell megvédenünk, ezt a 89-90-es állapotokat, mert hogy nyilvánvalóan ezeknek az embereknek tartó tisztjeik vannak. Én egy olvasmányélményből kiindulva a Hamis Néróból Magyar Péter Terentinus fazekashoz hasonlítanám, aki egy idő után elhiszi, hogy ő Néró császár, mert csak hasonmása volt, és úgy is viselkedik, és a bukása is hasonló lesz.
1: Hát igen, csak előtte rombolás következik, de azt esetleg amennyire lehet védjük ki. És például az utánunk következő generáció, tehát a fiatalok tekintetében mit tudunk tenni, hogy ettől a hatástól minél inkább megvédjük őket?
2: Kibertér mindenkit beszippant, ez kétségkívül így van. Nem tudunk más tenni, mint hogy online tereket teremtünk nekik, ez pedig a szülőknek a felelőssége, a tanárok felelőssége, akik panaszkodni tudnak, de a hivatásukat gyakorolni nem, ugyanis nem csak abból áll egy tanárnak a munkája, hogy megtanítja osztani, szorzani a gyereket, hanem emberséget tanít nekik, gondolkodást tanít neki, továbbadja a kultúrát. Csak hogy egy példát mondjak, mert nem szeretem a saját életemből a példákat, de van egy nagyszerű, Jagudics György, matek tanárom, minden órát egy verssel kezdett. Jó, nem a Toldi estéjével, hanem egy rövid verssel, és 2-3 percet beszélgettünk előtte, mielőtt megkezdődött a számomra nagyon kemény matematika oktatás, és az óra után is egy picit, akit érdekelt, válthattunk róla egy-két szót. És olyan értékeket nyitott meg előttem Jagudics György tanárul, vagy Orosz József tanárul, aki történelmi magyarból tanított, de a többiek is mind klasszikus tanárok voltak, amelyekre ma már nagyon kevés példa van. Térjünk vissza hozzá, a tanárokat is felhívom. Olvassanak verseket, osszák meg az élettapasztalataikkal, a gyerekeikkel, ne a magánéletüket, az élettapasztalataikat. És akkor talán embert és polgárt nevelünk, és nem csak kis matematikusokat.
1: Ez azt jelenti, hogy az a pár gondolat, amit a matek tanár az óra elején meg a végén elmondott, az egy életre szóló indítatást adott önnek?
2: Látja, 56 éves vagyok, és még mindig emlékszem egy versre. Utolsó sorára, de te már nem vagy itt. És ez egy nagyon szép szerelmes vers volt, és
1: sokat adott.
2: Sokat adott. Abból, hogy olvasni kell, hogy verseket is kell olvasni, és minden embernek meg kell értenie, hogy az élet dráma, ahogy a politika is, és tragédia és komédia akár egyszerre is jelen van benne.
1: És akkor a végére egy kérésem volna, mert ugye azzal kezdte a riportot is, meg ez a panelben is elhangzott, hogy fogalmazzuk meg, hogy kik vagyunk, és elmondta a saját történetét ezzel kapcsolatban, hogy mi az az élmény, mi volt az az élmény, ami önnek meghatározta a magyarságát, azt a tudatot, azt, hogy ön, azt az akaratot, hogy ide akar tartozni, magyar akar lenni, vagy esetleg ezt az élményét megosztaná a hallgatókkal.
2: Igen, de akkor még egyszer el kell mondanom, nem baj?
1: Nem, mondja, nyugodtan.
2: Jól van.
1: Azt kértem, ez volt a kérés.
2: Az élmény, a tudás és a tudás és a hitnek a találkozása volt. A kettő kiegészíti egymást, a hit nélküli tudás csupán az állati létünknek a magasabb szintű megélése, de végül is ugyanabba az irányba tör, hogy még több javat szerezzünk, és azt elhasználjuk, felamortizáljuk, elfogyasszunk, divatos szóval. A tudás nélküli hit pedig együgyűség, de még mindig jobb, mint ha nincs. És én olvastam egy eszét Eric Zemmourtól, a francia eszéistától, aki a Reconquista pártnak a vezetője Franciaországban, egy algériai zsidó család tagja, és ő leírta, hogy a családja hogy lett algériai zsidóból francia, nem állampolgár, hanem francia, hű francia. Olyanok, akik harcoltak az első világháborúban, meghaltak, vagy hőstetteket hajtottak végre a francia nemzetért. És azt mondta, hogy ez egy olyan út volt, amit kisgyerekkorában kezdett, a képregényeket nézte még gyenge, serdülő fejjel, és az a képregény az visszatükrözte az egész francia akkori állapotokat, ami a Gloire-t csengette vissza az épületekből, a politikából, a politikusokból, a kultúrából, mindenből. És ahogy nőtt a kis Eric Zemmour, egyre komolyabb olvasmányokat fogyasztott, és mindig ugyanazok jöttek vissza, a három testőr, Napóleon ott volt, sose felejtem el, Borodyinonál, az égő Moszkvában, mondja ők, kisgyerekként ott volt a Brezinánál, amikor visszavonultak, és a francia utászok inkább megfagytak a vízbe, csak hogy átsegítsék a sereget, hogy ő ott volt, és egyé vált, és én ezt elraktam magamban, nekem nagyon nagy élmény volt ez az eszé. És aztán mentem a kedvenc helyemen, a Káli-medencébe egy mézillatú őszi napon, leengedtem a tetejét a kocsimnak, sütött a nap, és velem szembe egy zarándok csapat jött, több száz főből, és szendalokat énekeltek. Magam is hívő vagyok, és akkor lelassítottam, nehogy elüssek valakit, kilép elém, gyerekek, nők, férfiak mentek, és akkor egy láthatatlan erő felemelte a kezemet, és elkezdtem integetni.
1: Ez mit jelent, hogy láthatatlan erő? Hogy csak úgy, egyszerűen?
2: Mi az erő, ami mindenhol igen, jelen
1: csak,
2: van?
1: Hogy, hát jó, Isten. Értem, csak hogy ez Isten. Úgy történt, hogy egyszerűen
2: Isten.
1: Csak...
2: Igen,
1: igen. Szóval nem kellett ezen gondolkodni.
2: Nem. És ők visszaintegettek.
1: Aha.
2: És akkor Eric Zemmour azt mondta, hogy ő a tudomány eszközeivel bebizonyította magának, hogy hol, hogyan és kikkel akar élni. És nekem pedig ez a pillanat mutatta be, hogy hol, hogyan és kikkel akarok élni, és hol Európában, azon belül Magyarországon, hogyan Európaként, azon belül magyarként, és kikkel veletek magyarokkal.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és a rádió minden hallgatóját üdvözlöm.
0: Kedves hallgatom a Tortopalára FM 88,5-es hullámaszát hallgatod Rádió Bozaik Sydney innen Glécville-ből, és hagyd mondjak valamit, nagyon érdekes, hogy végső soron az a fajta lelkiség, ami Magyarországon van, az a közép-európai medence, ahol mi tartózkodunk, és évezredek óta már ott vagyunk, hál' Istennek. A hovatartozás, hogy első generációs embereket is tökéletes magyarrá tudnak formálni. Ilyen például az Ultrahangnak a vezetője, Király Tamás, aki egy, azt hiszem, hát ázsiai apja van, anyja van, és vagy a, hogy van ez, Katalin? Ez
4: ázsiai... Fogalmam sincs, nem is tudtam.
0: De lényeg az, hogy egy kemény
4: nekem, ázsiai... Nekem a Király Tamás az csak egy magyar.
0: Igen, pontosan.
4: Egy magyar ember.
0: Valószínű, hogy ázsiai apja van, és de ha javítson ki valaki, akit jobban tudja, és magyar édesanyja, és tökéletes magyarsága van, és nem csak az, hanem úgy is éli, és úgy is érzi meg, és ezt ő hitvallásként tartja az úgy, Úgyhogy amit akarok mondani, hogy mérhetetlen erős az a valami, ami ott van, amit az embereket átformálja azzá, ami. Úgyhogy ez egy nagy dolog, és ameddig ilyen emberek vannak, és hát maga az interjút, meghallgattam Ágitól, hát én visítottam a gyönyörűségtől bevallom őszintén. Úgyhogy ez egy hatalmas dolog. Úgyhogy csináljuk ezt például, ez az, menjünk rá erre.
5: Hi, I'm AJ to tell you about Cactus Imaging, a printer like no other, with large format commercial printing of the highest quality for billboards, banners, vehicle wraps, street furniture, retail displays and interior signage, building wraps and hoardings, fabric printing and much more. Yes, 2RRR sponsor, Cactus Imaging, a printer like no other.
6: For further inquiry, go to cactusimaging.com.au. Cactus Imaging, a printer like no other.
7: Dr. Harry Cooper here. You know, as you get older, the risk of falling and injuring yourself increases. One of the best ways to stay on your feet is to make a move. Regular gentle exercise will improve your strength, flexibility and balance. Try walking, swimming, tai chi, ballroom dancing, or something else you enjoy. And ask your doctor about other things you can do to prevent a fall. Make a move. It's never too late to start exercising. By the way, if you've got a dog, take it for a walk. It could use the exercise as well.
8: Hey there. 2RRR is one of the few stations that gives weekly airtime to young people aged 14 to 18. We broadcast 4 hours of youth-produced radio every week on 2RRR's Youth Jukebox. Tune in Monday to Thursday, 4pm to 5pm, to hear our fantastic youth broadcasters. That's Youth Jukebox, 4pm to 5pm, Monday to Thursday, right here on your local sound, 2RRR 88.5 FM, and to the world via 2RRR.org.au.
9: Felhívás a közösséghez. Bendigo Northside Community Bank, közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 ezer dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo Northside Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hívd Pettet és munkatársait a Bendigo Northside Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo Northside Community Bank értékes támogatója 2RRR FM 88.5 rádiónak. 2RRR a helyi közösség hangja.
4: Kedves hallgatóink, itt a Rádió Mozaik, a 2RRR-on 88,5 FM, a Gladesville-i stúdióból.
0: Pontosan.
4: És a stúdióban a telefonszám 98-16-27-77-es.
0: Ezt olyan szépen mondtad.
4: Én mindent szépen mondok.
0: Ez igaz, egyébként ez igaz. Ha valamit, akkor te ezt sokkal jobban csinálod. Szóval, menjünk el Isapra, és keressük meg Vörös Lászlót, az építőmestert, aki tulajdonképpen építi a Szent Kelemen harangtornyot. Gyerekek, ezt meg kell nektek nézni. Nézzétek meg, több indítóképet is csináltunk belőle, és most már lassan-lassan tényleg kirajzolódik az, hogy mi is lesz, hogy is lesz. Úgyhogy keressétek meg Vörös Lacik Facebook oldalát, és nézzétek meg, hogy milyen gyönyörű-gyönyörű harangtornyot építenek. Úgyhogy ebben kapcsolatban beszélgettem Lacival, és még azt mondom, fogok is majd a jövőben, mert ez csoda, amit ő csinál.
10: Vörös László, szeretettel köszöntelek téged, és te Isapon vagy, a Szent Kelement harangláb és harangtoronynak a építője, és a Rádió Mozaik hallgatója, aki támogat téged, azok nagyon ismernek téged, és látják a hatalmas fejlődést, és lassan-lassan, ahogy elnézem, be fog fejeződni ez a harangtorony. Tulajdonképpen hortáltunk, mi kellene még, mi az, amit még beszeretnél fejezni, és tulajdonképpen mikor lesz a befejezés?
11: Nagy szeretettel üdvözlöm a Rádió Mozaik kedves hallgatóit. Innét Felvidékről, Csallóközből, pontosabban Csilisközből, ami ugye egy kis pataknak a hét falut körül ölelő területe, pontosabban ez már a túlsó oldalon fekszik, ahol fekszik Izsap község, ahol én tevékenykedek, élek a családommal, és itt volt valamikor egy Szent Kelemen nevű templom, Szent Kelemenre szentelt templom, akiről tudni kell, ugye Szent Kelemen 7. pápa volt, és a római császár a hitéért Herszonba űzte számul, aki ott lelte halálát, tengerbe vetették, és ennek a szentnek a csontjait Cyril és Metód hozta haza, és valószínűleg itt is megállhattak, vagy jártak a környéken, és itt is egy templomot alapítottak, ahol ugye nagyobb közösségek voltak, azokat megkeresztelték, és így került az a név Izsapra. Vörös László könyves mesternek hívnak, és én vettem ezt a bátorságot, hogy egy 100 éves, vagyis 200 éves harangunkat felőítsünk, megfelelő méltó módon egy új harangtoronyba elhelyezzünk, ami ugye most már helyesen alakul. Hála a fő támogatóimnak, mint Csiba Otto építőmérnök, Pintér Zoltán építészmérnök, és van egy kisebb sajtósunk is, barátunk János Szabó Zsolt Nyíregyházáról, aki meg az egészet kiprovokálta szinte belőlem anno, egy riport keretén belül, úgy, ahogy most veled is riportot csinálunk, úgy csináltuk anno ővele is, és ott merült fel a riporton belül, hogy hát mik a következő célok. Ugye csináltam a Szent keresztet a faluban, Remény keresztjét a Covid ideje alatt, a trianoni emlékmű, az a 100. évfordulóra egy gyönyörű emlékmű, utána a templomköré stációkat, magyar iskolához magyar emlékművet, és ezért aztán fölbuzdulva csináltunk egy gyönyörű szép harangtornyot.
10: Egyébként hallgass ide, ez a harangtorony, ez valami egészen különleges, mert az a tervezése, hihetetlen slik, hihetetlen, hogy mondjam neked, karcsú, és van benne valami rettenetesen ősi magyar. Amikor a tervező ezt megtervezte, tudatosan tervezte ilyenre, vagy csak ilyen lett az Isten által?
11: Tudatosság volt benne. Én nekem először más volt a tervem, de látva itt a környékünkön, sok faluban nálunk a török itt földult el enne vidéken a templomokat, lerombolta, és utána azért a népek, emberek, a katolikusok összefogtak, és mindenhol egy vasharanglábakat állítottak, mert ez nekem nagyon nem tetszett, és láttam Dunaszerdahelyen a Szent György kápolnát, amit azt hiszem, hogy Világi Oszkár, a Dacnak a Dac szurkoló, és az építette ezt a kápolnát, vagyis a tornyot. Itt azt mondta Otto, hogy hát ő szerintük az nem egy jó megoldás, hanem ők terveznek nekem valamit, és le is gyártották. Egyszer fogtunk rá kezet, és rögtön le is gyártotta az elemeket, a vasbeton szerkezetet hozzá, amit a következő éven fel is állítottunk, és ez tavaly volt valahogy nyáron, most volt kint egyik szintén nagy támogatónk, Német Alfred barátom, ő segített nekünk ezt felállítani, hát egy csomó pénzébe került azok a hatalmas daruk, amelyek itt álltak nálunk, 60 méteres gémmel, lett tűpontosságnyira beemelve a milliméterre szinte, ahogy az alul elkezdtem az építkezés fölül, az ugyanúgy milliméterre passzolt, és a réz tető borítás, hát igen, Makovec magáért beszél, egy gyönyörű szép stílus, kedvenc stílusom, benne a gótika, ezek a munkásságomban meg is jelennek, úgyhogy tetszik az embereknek. Most már mennek az utcán el, még hiányoznak a zsalogáterek, meg a tereprendezést csináljuk mostan, de a zsalogáterek is meg vannak ígérve, egy magyarországi barátom le fogja gyártatni, és össze fogja gyűjteni rá a pénzt, és legyártassa, a tölgyfából lesz végül is. Jönnek az emberek, veregetik a vállamat, oda köszönnek, Laci, szép lett, nagyon szép lett rajta a szín, Füle Dionéz barátom húzta a fiával együtt, adományozták a szint, két ember még idejött, szombat reggel hajnal 5-kor azt vártuk, világosodjék ki, mert hát még nincs elég fény, elszámította magamot, korán rendeltem itt az embereket, és ráhúztuk a szín, 7:30 már ittuk a áldomást.
10: Hát figyelj ide, maga a harangláb valami csodálatos, és hogyha valaki meg szeretné nézni, akkor tulajdonképpen keresse meg a Vörös László oldalát, és a Facebook oldalát, mert rengeteg fénykép van fönn az isapi haranglábról, a harangtoronyról. Hány harang lesz benne, és milyen alkalmakkor fognak ezek a harangok megszólalni?
11: 1924-ben összegyűjtöttek egy harangra pénzt adományból, és valószínűleg vagy egy család még utánrendeltek, vagy a közösségnek annyi pénzre összegyűlt, ezt nem tudjuk pontosan, hogy két harang, még egy harangot utána rendeltek. Ez kiderült egy írományból, ugye Jóisten rendezi azért ezeket a dolgokat a maga útján, maga módján, és fölhívott egy hölgy, ha szeretett volna velem cserépkályhát csináltatni, mondom, én csak kandallókat építek, de ha Komáromból van, akkor segítsen nekem, és mondja el, hogy ez a Dosztály Jakabra hogyan találok rá. És azt mondja erre, hogy természetesen tessék, itt vagyok én, már az unokáját hívja, unokájával beszél. A levéltárban megtalálta a unokatestvére a nagypapának a munkafizetjeit, amiben ugye a Krasznahorka várajai harang, és egy több csalló közben is még több harangot ő kiöntött, komáromi harangöntő iparos mester volt, és rá is van öntve a harangokra, innét indult minden, öntötte Dosztály Jakab 1924-ben. Na, ha 100 évvel ezelőtt összetudtak gyűjteni egy harangra pénzt, kettő lett belőle, akkor most mi gatya emberek vagyunk, hogy nem tudunk egy ilyet megcsinálni? Először még kérdezték, hogy ki fog neked, Lassi, segíteni. És aztán jönnek a segítségek, felajánlások. Mindig valahogy a Jóisten megsegít, mindig valahogy sikerül. Nem egyszerű, elmondom, így adományokból összeszedni valamit. De egyszer egy Facebook ismerősöm azt mondta, hogy könnyű neked, Laci, te ezt meg fogod tudni csinálni, mert te mersz kérni.
10: Figyelj ide, te nem ugye? kérsz, te valami olyasmire kérsz, ami a közösségét. Tehát tulajdonképpen ez nem egy öncélú kérelem volt, hanem a közösségnek a miensége, a közösségnek a szellemisége, az mind benne van ebben a haranglábban. Hát az ember ránéz arra a haranglábra, egyszerűen eláll szemem szám, mert olyan gyönyörű. És most augusztus 20-án gondolom, ki volt világítva, vagy múltkor ki volt világítva piros-fehér zöldre, hát lélekelállító volt, Laci, lélekelállító volt.
11: Ez még a kisunokámat, a 4 éves unokámat is megihlette, mert este kimentünk, bekapcsoltam a világítást rajta, és elkezdte énekelni, hogy piros, fehér, zöld, ez a magyar föld.
10: Jól nevel ez az unokádat!
11: Igen, levideóztam, és elküldtem a szlovák édesapjának. Ugye, mert egy jó magyarnak, a Jóisten ilyen küldetést ad, hogy egy szlovákot szelidítsen meg, és szlovák a vőm, és a kis unokám ezt énekelte az édesapjának. Ez a magyar föld.
10: Nem rossz? Figyelj, de mikor lesz a fölavatás, mikor lesz tulajdonképpen az egész működőképes?
11: Hát ugye a harangok már most is fönt vannak, a céljukat most már, a küldetésüket ugyanúgy most már végzik, mint 100 évvel ezelőtt, amikor egyelőre még manuálisan egy elmés ajtóval megoldottam, hogy a harangkötél nem lóg be, és a fiatalok nem tudják éjszaka vagy később esténként meghúzogatni, de a működésüket szeretnénk majd adományból összegyűjteni rá egy 1500 euró a szerkezet, a meghajtó szerkezet elektronikusan, és ehhez kérnénk segítséget, támogatást. És van két harangunk, egyelőre a nagyobbikat talán szeretnénk, hogy hát a Delet mindig tudja, és a megfelelő alkalmakkor, egyházi alkalmakkor harangozni velük. Az átadást meg majd függ még a dologátereknek a befejezése, és bizony a többi munka, mert a területen is van, szépen ki akarjuk alakítani, ott lesz egy emlékhely, két paddal, ahol rajta lesznek alkotóknak a neveik, és a Szent Kelemen legendájot megfestve, amit Nemes László, magyarországi festőművész készít, egy ilyen samotos égetett technológiával lesz egy mestermű, egy szobrászmű benne, belesüllyesztve abba a kőbe, ami a régi 1297-ben már említett templom valamilyen kő borítása lehetett, azok még ilyen pattintott nagy kőfelületek, egy több mázsás kövek, valószínűleg az oltár körül szolgálhattak ezek a kőlapok, ami még megmaradt a faluban, abból lesz egy emléktábla, arra lesz az alkotók neve, egy táblán kifüggesztve, és a másik oldalán pedig a Szent Kelemen legendája, története, és még egy kő, ami meg a központi, a négy láb közé, a négy oszlop közé elhelyezve, hogy azon a felületen járjunk, amin őseink 700 évvel ezelőtt, ahogy oltárnál, vagy valahol, ahol mozogtak, azt fölcsiszoltunk egy méter 120-as darabot, és az van ott központi helyen, az lesz a járó felület.
10: Vörös László, építőmester, szenzációs vagy, egyszerűen szenzációs vagy, nem tudok elég ekelét mondani, és nagyon-nagyon örülök, hogy a dolgok így alakulnak, és nagyon szeretnénk ott lenni a avatáson. Remélem elhúzzátok addig, ameddig mi megjövünk.
11: Így van, így van. Hozzátok tudjuk igazítani, bármennyi ember jöhet, szívesen látunk mindenkit, úgyhogy örülünk nektek. Köszönöm szépen, hogy hírül adhattuk magyarságnak ezt a apró foltját, ami viszont nekünk itt külhoni felvidéki magyaroknak nagyon sokat jelent, mert azért ütnek, rúgnak bennünket, kopunk, fogyunk, de azért kitartunk a határmesdjéken.
10: Isten áldjon minden jót!
11: Isten áldjon benneteket! Hajrá magyarok, hajrá Magyarország! Hajrá Mozaik Rádió!
10: Pontosan. Úgyhogy minden körülmények között keresétek meg Vörös Lacit, jelöljétek be a Facebookon, és nézzétek meg az oldalát. Hát döbbenetes, tényleg döbbenetes, és lám. Csináltam egy, amikor megláttam ezt a bejegyzést a Lacinak, és már többször mondtam, és mai napig is vallom, hogy nekünk nem kellenek rengeteg ember, aki csinál dolgokat, de aki csinálja, viszont az legyen tehetséges, legyen rátarti, legyen hihetetlen szorgalma, és legyen hite, és Laciban ez mind a hárman, mind a négy is, amit még nem soroltam föl, az mind ott van. Úgyhogy nézzetek bele, és hogyha van adott pillanatban, akkor próbáljátok egy téglagyegyet venni, mert bizony még kell még nagyon sok minden, így például a harangnak az automatizálása, tehát megszólaljon délbe pontosan.
4: Mindenféle kis gazember ne tudja meghúzni, mert ilyenek
10: azt
4: a fiatalok.
10: Azt már megoldották. Úgyhogy.
4: Egyébként fent vannak ezek a képek a rádiónak a Facebook oldalán, úgyhogy meg lehet nézni.
10: Így van. Úgyhogy útravalónak Reményi Tamás tanárról szavait visszük magunkkal, és hát Tamás, akkor vidd a szót, megint ünnepülünk természetesen.
12: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Augusztus 20-a után járunk, még bennünk lehet valami az ünnepből. Szent István, az államalapítás, a kenyér, a magyarsághoz tartozás érzése. És eszembe jutott egy egyszerű kérdés. Mitől marad meg valami? Mitől marad meg egy család, egy közösség, egy nemzet, vagy akár egy ember élete? Az augusztus 20-ai evangéliumban Jézus arról beszél, hogy van, aki sziklára építi a házát. Jön az eső, jön az árvíz, feltámad a szél, de a ház nem dől össze. És van, aki homokra épít. Ami nekem ebben mindig nagyon fontos, hogy a vihar mind a két házat eléri. Jézus nem azt ígéri, hogyha jól élünk, akkor bennünket elkerül minden nehézség. Lesznek viharok. Mindenki életében lesznek viharok. Egy ember életében is, egy család életében is, de egy ország történetében is mindig vannak viharok. A kérdés inkább az, mire építettünk előtte. És érdekes, hogy most vasárnap megint a sziklához jutunk. Jézus megkérdezi a tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? És sorba jönnek a válaszok, de aztán Jézus sokkal személyesebben is felteszi a kérdést. Hát ti, kinek tartotok engem. Ez már nem arról szól, hogy mások mit gondolnak. Itt nekem kell válaszolnom. És Péter kimondja, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus erre mondja Péternek, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. Szikla. Megint ugyanaz a kép. Talán ezért is érdemes augusztus 20-a után nekünk is megkérdezni, mi mire építünk. Szent István több mint 1000 évvel ezelőtt valami olyat kezdett építeni, aminek túl kellett élnie őt. És szerintem ez az egyik legfontosabb üzenete az államalapításnak. Nem az a kérdés, hogy én mit szerzek meg magamnak, hanem az, hogy mit hagyok az utánam jövőkre. Egy nemzet ugyanis nem egyszer alapítanak meg. Minden nemzedék hozzátesz valamit, vagy elvesz belőle. Sydneyben ez talán különösen jól érezhető, mert több 1000 kilométerre Magyarországtól a magyarság már nem csak azt jelenti, hogy hol él az ember, sőt, inkább azt, hogy ez egy döntés. A magyarság egy döntés. Beszélek-e magyarul a gyermekemmel? Elmesélem-e neki, honnan jöttünk? Ismeri-e a család történetét? Megmarad-e egy magyar dal, egy ima, egy ünnep, egy történet? És talán ennél is fontosabb. Átadunk-e valamit abból a jóból, amit mi kaptunk? Mert a hazaszeretet sem csak szavakból áll. Ahogy a hit sem, ahogy a szeretet sem. Mindegyik akkor válik valódivá, amikor cselekedet lesz belőle. Egy telefonhívás, egy jó szó, egy bocsánatkérés, egy segítség, egy beszélgetés a gyermekkel vagy az unokával arról, hogy honnan jöttünk. Ezek apró dolgok, de valójában ezekből épül fel a ház. Tégláról téglára. És ezen a héten érdemes önmagunktól is megkérdezni Jézus kérdését. Hát te kinek tartasz engem? Nem azt, hogy mit tanultál róla, nem azt, hogy mások mit mondanak Jézusról, hanem hogy ő kineked. Mert végül minden fontos dolog személyessé válik. A hit, a család, a hazaszeretet, a szeretet. Ezért erre a hétre egyetlen kérdést vinnék magammal. Mire építem az életemet? És talán tegyük hozzá még valamit. Ma építsünk bele egyetlen jó téglát. Egy jó szót, egy ölelést, egy megbocsátást, vagy éppen egy imát. Valamit, amitől valakinek egy kicsit jobb lesz. Mert családot, közösséget, hazát és egy egész életet is építhetünk így. Nem egyszerre, hanem napról napra. És ha az alap jó, a ház állni fog, legyen ez a mi útravalónk erre a hétre. Ha jó az alap, akkor a mi házunk biztosan állni fog.
13: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef's specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music 3 nights a week.
8: 2RRR sponsored the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be.
14: Since 1880, when Australians are doing it tough, the Salvos have been here to help. With your help, they always will be. Please give generously by calling 13Salvos or online at salvos.org.au.
15: Tune in Saturdays from 6 p.m. with Mike and Stevie B for the Album Hour. You'll hear their take on some of the greatest albums recorded during the 80s, 90s and 2000s. That's Saturday, 6 p.m. to 7 p.m. right here on 2RRR 88.5 FM, your local sound to the world.
16: ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. És nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, és így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágosításért kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
0: Így van, úgyhogy kedves hallgatom, a 2RRR FM 88,5-es hullámoszát hallgatod innen élőbe a stúdióba, telefonszám 98-16-27-77-es, és csillagot avatunk. Bizony, csillagot avatunk, és hatalmas jövő néz a gyermek elé. Ritzik Áronról beszélünk, aki Western Ausztráliában él, Nyugat-Ausztráliában él, és Perthben lakik, és hát amióta az eszét tudja, azóta énekel és táncol, és minden egyebet. Ő például képes arra, hogy megjegyez egy szöveget, és gondolkodás nélkül vissza is adja. Nem csak, hogy visszaadja, hanem visszaadja úgy, hogy az ütembe van, tökéletes hangja van, tökéletes spics, ahogy mondják, tehát ez a nem hamis, és hát nem ütemgázos, és minden ott van, ami egy tehetsége gyereknek, hát ott kell lenni. Hallgassátok ezt meg, mert ez a, egy Harmony Day-nek, tulajdonképpen nem is Harmony Day volt, hanem mondjad, Katalin, mi volt ez?
4: Big Voice,
0: igen. A nagy hang koncertnek a tulajdonképpen maga a koncert, és ez egy amatőr felvétel, és hallgassátok, csak hallgassátok bele.

0: 12 éves, lassan-lassan 13 éves, és amióta az eszét tudja, azóta a színpadon van, és édesanyjával, Kassák Dórával beszélgetek.
1: Kassák Dóra, szeretetek, köszöntelek téged, és te egy, hát tulajdonképpen színésznő édesanyja vagy, 3 gyerek csodálatos anyja, és, ami az egészben a legcsodálatosabb, Perthbe, Western Australiában élsz, és van egy fiat, úgy hívják, hogy Ridzik Áron, és egy héttel ezelőtt, ha jól tudom, körülbelül egy héttel ezelőtt volt egy hatalmas koncert, 40 ezer ember előtt, és Áron szólóba énekelt, tehát amit akarok mondani, hogy magyar szülőktől, itt Ausztráliában 12 éves gyerek, rockstart, vagy talán inkább csillagot ünneplünk. Tulajdonképpen mi történt, hogy történt, mert aztán, amit elmondtál utána, könnyeid közepette, az kicsit zavaros volt, úgyhogy most mondtuk, hogy egy hetet várunk, kicsit megnyugszol, szóval most mondjad!
2: Szia, Gusztikám! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hú, fújok először is egy nagyot. Perthben minden éven, augusztus 21-én rendeznek egy hatalmas nagy koncertet. Az a rendezvénynek a címe, hogy One Big Voice.
1: Tehát egy nagy hang.
2: Egy nagy hang. Így van. De ez az egy nagy hang.
1: És ez a Ridzik Áron volt.
2: Többek között, igen, hallgatókat. Hú, fújok először is egy nagyot. Perthben minden éven, augusztus 21-én rendeznek egy hatalmas nagy koncertet. Az a rendezvénynek a címe, hogy One Big Voice.
1: Tehát egy nagy hang.
2: Egy nagy

0: Arja, hogy a Pörtben lévő általános iskolák, tehát pre-primary jelentkezhetnek erre a koncertre. És az iskolák, akik jelentkeztek, ott konkrétan szerveződik egy kórus. Az Ároméknak a kórusa 52 gyermekből állt, képzeld el, 52 dalos pacsirtából. Na most 176 iskola vett az éven részt ezen a rendezvényen, és én úgy számolgattam, nem vagyok jó matekból, nagyon nem vagyok jó matekból.
1: Ezért lettél színésznő.
0: Csak a gyermekek, akik énekeltek.
1: Elnézést.
0: Körülbelül 4400-an lehettek, képzeld el. 4400 nagy hang.
1: Csak a gyerekek, csak a gyerekek, 4400-an. Nem, a nézőtéren a nagyszülő, nagypapa, nagymama, gyere, és még az anyák, papa, még minden egyéb rokonok, meg az ismerősök.
0: Alcsú, felső szomszéd, kutya, macska, pillangó, mindenki, barátok, mindenki. Úgyhogy én megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy többen voltunk, mint 40 ezer néző.
1: Maradjunk abban, hogy tele volt a csarnok.
0: Így van. Azt kell még tudni erről a rendezvényről, hogy ilyen kisebb csoportokat választanak ki. Először az iskolában tanító énektanárok, és onnantól kezdve maga a One Big Voice szervezői lehetőséget adnak ezekben a kis csoportokban lévő gyerekeknek, hogy szóló éneket énekelhessenek, ami azt jelenti, hogy egy három fordulós meghallgatáson kell részt venniük. És az Áronnak sikerült. Nagy-nagy szerencsénkre, mert ez egy óriási élmény a gyerekeknek is, a szülőknek is, mindenkinek, aki ott lehet, mert az élő zene, az élő hang, annak olyan energiája van, annak olyan hatása van, hogy az gyógyít szerint.
1: Dóra, mióta énekel a gyerek?
0: A gyerek körülbelül 2,5 évesen kezdte el az éneklést. Új-Zélandon kiállt egy bevásárló központ parkolójába, teljesen egyedül, önállóan, mi csak figyeltük úgy hátulról, és elkezdett blabla szöveggel énekelni, hogy Pikachu, csuka, csuka, Pikachu, ilyeneket, és ő énekelt, közben táncolt, aztán utána hazautaztunk Magyarországra, és a Hulla Szilva Afáról című magyar népdalt adta elő a szülőknek, ezt már 3 évesen, és onnantól konkrétan meg nem áll, folyamatosan énekel. És hát igen, vannak olyan helyzetek, amikor már azt kell, hogy mondjuk, hogy Áron, léci, csak egy kicsit maradj csendbe.
1: Figyelj ide, a gyerek pedesszinálva lett, hiszen olyan szülőktől származik, aki mind a kettő ambitious, ez az egyik, a másik az, hogy hát te neked a tehetséged valahol azért csak kiütközik a kölykökben, és Áron tökéletesen kapta, és amint csodálatos, az Áronnak csodálatos ritmusérzéke van, abszolút tiszta hallása van, tényleg tökéletes hallása van, és hozzá még egy ragyogó hangja van. Ugyan még a mutálás előtt van, gondolod, a mutálása segíteni fog, vagy megváltoztatja a hangját?
0: Nem tudom, mert ugye ez kiszámíthatatlan, hogy mennyire fogja megváltoztatni a hangját, de már most második éve járunk énektanárhoz, és szépen lassacskán próbáljuk úgy karban tartani azokat az izomcsomókat, a hangszálakat, hogy a legkevesebb mondjuk hangmagasságvesztés történjen. Nyilván fog, mert ez a természetes, de próbáljuk megtartani amennyire csak lehet.
1: Nézd, amit elvesztel a Raven, behozod a vámon, ez majd összejön neki, ez az egyik. Másik az, hogy, hogy az a tehetség és az a lendület, ami az Áronban van, ez a csodálatos benne, hogy valaki, aki tényleg predesztinálva van színpadra, számtalanszor bizonyította már minden a magyar rendezvényeken. Mesélj nekem ezekről a rendezvényekről, hogy zajlik egy ilyesmi a magyar rendezvényeken pözbe.
0: Igazából minden rendezvényen ott vagyunk, és részt veszünk, megpróbálunk részt venni, van, amikor sajnos nem sikerül, mert ugye nem vagyunk itthon. Ezeken Áron oszlopos tag, én már igaz.

0: igazából leszoktam az éneklésről, már nem nagyon, ha nem muszáj, akkor nem, átadom neki a stafétabotot, és örömmel, és így, ahogy mondtad, annyi energia van benne, rengeteg energia van benne, és imádja, szereti, úgy veszem észre, hogy most még ez neki valahol egy játék.
1: Nem gondoltál arra, hogy anya és fia duó?
0: De szoktunk, ezt akartam még elmesélni, hogy tehát ketten is szoktunk föllépni, ketten is énekelünk, én nagyon-nagyon szeretek vele énekelni, mert elképesztő biztonság nekem. Nem akarom nagyon, hogy is mondjam, ajnározni a gyerekemet, de sokkal jobb hallása van, mint nekem, és ezt már kicsi korban észrevettük, hogy elképesztő hallása van, és a ritmus érzéke is valami fenomenálisna. Szóval, hogy egy nagy biztonság nekem.
1: Ugyanakkor, ha jól tudom, hangszereket is tanul. Mik ezek a hangszerek? Gondolom zongora.
0: Zongorázik. Igen, zongorázik és gitározik, így van. Jövőre középiskolába is énekszakra vették föl, és mellette marad a zongora és a gitár. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, Guszti, mert most még örömét leli benne, aztán majd meglátjuk, hogy később ez hogy fog alakulni, vagy alakul-e egyáltalán bármifele is.
1: Valljuk be őszintén, hogy zenésznek lenni Ausztráliába nem egy egyszerű dolog. Aki itt Ausztráliában megcsinálja, nagy-nagy nevet csinál magának, az a világot csinálja nagy nevet. Sokkal nehezebb, mint Amerikában. Nem tudom miért, de ez mindig így is volt, és így is van. Az, hogy végig hobbizná az életét, hát az egy dolog, mert a munka az munka, és zenésznek lenni nem egy egyszerű élet. Te kívánnád, hogy a gyermeked egy ilyen élete legyen?
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy én nem nyomom őt, én nem követelek tőle, abszolút. Tehát addig csinálja, és úgy csinálja, ahogy ő szeretné, és ahogy neki jó. Hogyha ő teljesen más dologban fogja meglelni a boldogságát, akkor áldásom rá.
1: Nézd, éppen ezért, mert tehetséges, éppen ezért kell palentálni a gyereket, és úgy kell ezt majd csinálni, hogy későbbiek folyamán, amennyiben ezt a szakmát választja, nem egy egyszerű szakma, de minden esetben az alapok ott vannak, a tehetsége ott van, most már csak nagyon
0: nyilván
1: nagy szorgalom,
0: mögötte,
1: kitartás.
0: És folyamatosan segítjük őt, tehát tényleg itt állunk mögötte, és segítjük őt, a másik kettőt is, ugye három babánkon. Úgyhogy ezért mondom, hogy amerre szeretne, arra fog menni, én most nagyon boldog vagyok, hogy ő ettől boldog, úgyhogy ez így jó. Ez egy óriási élmény volt neki is, és az összes gyereknek, aki ott volt ezen a rendezvényen. Képzeld el, még gyorsan elmondok egy mondatot, hogy az Áronnak ez volt az álma. Tavaly is volt ezen a rendezvényen, de tavaly, mivel otthon voltunk, hazamentünk Magyarországra, ezért esélyesen volt arra, hogy ő elmehessen a szóló meghallgatásokra. Úgyhogy ezen az éven azt mondta, hogy anyuci, nagyon szeretnék bekerülni szólistának. És addig ment ez a gyerek, addig gyakorolt, addig tanult, amíg sikerült neki. Neki ez egy álom volt. És valahol olyan jó érzés nekem ez, hogy van benne annyi erő és kitartás, hogy az álmaiért tesz, hogy az álmaiért tanul, hogy az álmaiért harcol. Ez egy nagyon jó dolog szerint.
1: Tórám édes, jó anyagból gyűrták össze.
0: Most nem tudom, de reméljük.
1: Figyelj ide, ha azt nézem, hogy te milyen karriert futottál be a színészednél, és a színész karriered, és végső soron Áronnak milyen lehetőségei vannak itt Ausztráliában, azért ez egy óriási előny. Úgyhogy Kascsák Dóra, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és add át üdvözletemet Áronnak, és sok-sok sikert, és természetesen mi innen Sydneyből figyelemmel kísérjük a fiadnak a működését, és a lehető legmesszebb menőkig támogatunk benneteket.
0: Köszönöm szépen, Guszti, köszönöm szépen, hogy velünk vagytok, és támogattok minket.
1: Isten áldjon!
0: Ölellek szeretettel, Gusztikám!

0: Ez egy amatőr felvétel, és hát olyan is sajnos, de egyszerűen nem tudtunk találni eredeti felvételt, amit ott vettek föl ezen a koncerten, de hát minden esetre az az pár taktus, amit előtte Áron énekel, hát az fantasztikus. Úgyhogy Áron, sok-sok sikert neked, trukkolunk neked, és bármiben tudunk támogatni, ott vagyunk, csináljuk, megadjuk a hangot neked, lehetőséget, úgyhogy hajrá! Kedves hallgatom, és hát mondom, Kascsák Dórával beszélgettem, édesanyjával, és ja, hogy még valamit, Kati éppen mondja, hogy az a kislány, aki bemondja a Rádió Mozaik most hallgatod, az a
1: az a legkisebb gyermek, a kis Annácska.
0: Így van, ő mondja.
1: Na most már nem ilyen kicsi, de ez volt egy jó pár évvel ezelőtt.
0: Pontosan. Úgyhogy folytatta tovább a műsorunkat. A telefonszámos 98-16-27-77-es, és ha külföldről vagy másonnan hívsz, akkor 02. Itt vagyunk benne a stúdióba. Szóval, folytatta tovább a dolgainkat, menjünk el Budapestre, és van egy szenzációs barátunk, úgy hívják, hogy dr. Szabó Győző. És vele most kivételesen turisztikáról, aztán egy pici politika is belőtt a képbe. Dr. Szabó Győző, szeretettel köszöntelek téged, és tulajdonképpen politikáról kellene majd beszélni, de mielőtt még elindulnánk a politikára, tulajdonképpen maradjunk a turisztikánál, hiszen a Balaton, hát éppen néztem képeket, Földvári, Móló például, hát döbbenetes, hogy hogy néz ki, hogy mennyire nincs víz a Balatonba. Tulajdonképpen azok, akiknek hozzáértése van mindenhez, mit mondanak, miért ilyen a Balaton, miért nincs ennyire víz, mi történik tulajdonképpen a csapadékkal, tudsz-e valamit, aztán majd beszélünk a kirándulásról, és ha marad idő, akkor még politizálunk is.
2: Ami a Balatont illeti, nemrégében volt egy Balaton átúszás, nem emlékszem, hogy erről szót ejtettünk-e vagy sem. Minden esetre azt elmondanám, hogy nagyon mulatságos volt, hogy az átúszók, a Balaton átúszók az utolsó 100, 200 vagy 500 métert már gyalog tették meg, mert ugye nem tudtak úszni, olyan kevés volt a víz. Na most...
0: Gyalogolni át lehet volna menni, igen, folytasd!
2: Igen, átgyaloglás, igen, ilyet is lehetne legközelebb rendezni, de reméljük, hogy csak magához tér az időjárás, és... zúgni fog az eső, mert alig várjuk, hogy rossz idő legyen, mert az a jó idő nekünk. Mert akkor megtelik ez a gyönyörű medence, amely valamikor sokkal nagyobb volt, természetesen, mint jelenlegi állapotában, mint ahogyan ezt a kis Balaton világa is bizonyítja. Sőt, valamikor Tihany is egy sziget lehetett, ezt a régi térképek is feltüntetik. Ami pedig a kirándulást illeti, voltunk egy olyan gyülekezeti kiránduláson, amely a hazajáró műsorra emlékeztetett, tehát egyébként ezt csináljuk már évek óta, hogy az elszakított területekre megyünk. Gyönyörű volt az Őrségben a Szent György völgyi református templom, a fantasztikus kazettás mennyezettel, amely az égboltot ábrázolja. Ugye a reformátusok nem ábrázolhatnak ember, ezért például Körmenden is, ahol az egyetlen olyan magyar templom van, ahol a szószék körül két kép van felfestve, két freskó, és mind a kettő zsoltárokat ábrázol. Az egyik a 42. zsoltárt, amely úgy kezdődik, hogy mint a szép híves patakra, és ott szarvasok bandukolnak a víz felé, a másik oldalon pedig juhocskák mennek, ugye, miután legeltek a friss mezőkön, a friss vizek felé, az is egy zsoltár illusztrációja, ott is az a mentség, hogy igen, embereket nem szabad ábrázolni, de állatokat lehet. Na de ezen kívül nagy élmény volt itt a határ átlépő kirándulásukon, ezek a vidékek, az Őrvidék is, meg Muraköz is valamikor Magyarországhoz tartozott. Enyhítő körülmény, hogy akkor is, hogyha most már nem a miénk, idézőjel, hivatalosan, nincs határ. Nincs határ, annyira nincs, hogy észre sem vettük, hogy mikor surrantunk át az egyik országból a másikba. Tehát ha Európa, az Európai Unió más nem adott volna, csak ezt a csodát, hogy át tudunk surrani az egyik országból a másikba, már az is nagy áldás. Na most... ellenpélda a rettenetes ceutai tragédia, ahol a migránsok még most is a válság kitörése után is egy hónappal még ott üldögélnek az utcákon, és a spanyol kormány a haját tépi, de meg is érdemli, mert annyira elhanyagolták ezt a kérdést, és szinte invitálták, mint annak idején Merkel asszony, jöjjetek, csak majd megoldjuk. Hát ennyire oldották meg.
3: Na most visszatérve egyébként erre az illúzióra, mert végső soron ez egy illúzió, amikor ti átsurrantok egyik határtól a másikig, anélkül, hogy lenne, mert nyilván az Európai Unión belül ezt eltörölték, de alapvetően administratívli nem tartozik Magyarországhoz, és ugyanakkor történelmileg az Magyarországhoz tartozik. Mikor lesz ez megoldva győző? Ezt kellene valahol megértetni az agyunkban, hogy ez az átsurranás, ez talán elaltatja azt a vágyat, hogy egyszer Magyarország visszatérjen arra a nagyságához, ami annó volt, és azokat a területeket, amik évszázadokon keresztül úgymond a miénk volt, és most egy hülye politika, egy tévedés, egy hazugság egyszerűen más országnak adta azt, ami a miénk volt, és most te mondod, hogy nem vettük észre, mert átsurrantunk éppen az Európai Unió miatt. Érdekes a koncepció, amit most mondasz.
2: Rátapintottál a lényegre, és amit te mondasz, az igazolást abban is látom, illetőleg hallottam, hogy az egyik friss lendvai ismerősünk, egy helybeli magyar, amikor lelkesedtem neki, hogy milyen eszményien és példamutatóan valósítják meg a kétnyelvűséget, mindenhol magyarul van kiírva minden, a szlovén mellett természetesen, és azt mondta, hogy igen, ez tulajdonképpen csak az ámítás, mert ez az a kelepce, amelybe belekerülnek az ottani magyarok, lévén ugye, hogy az életszínvonal Szlovéniában magasabb, nem csak látszólag, hanem élhetésben is, ezért az ottani magyarok nem érzik annyira nyomást, tehát jól érzik ebben az új helyzetben, és ezért ugye csökken a magyarság lelki ereje, ami viszont még Erdélyben, hál' Istennek, rettenetesen erős, de hát Szlovákiában is az asszimiláció, a beleolvadás könnyebben történik. Erre kell valóban vigyázni.
3: Hát ez az, ameddig az ember nem érzi annak a szükségét, hogy valami fáj, tudod, onnantól kezdve az egész való, hogy így elalszik, és a következő generációnak már önmagától érthetőlük, hogy én szlovén vagyok, hát éppen csak magyar szomszédaink vannak.
2: Erről jut eszembe, hogy ugye a nemzeti érzés, az azonosság, tudat, hát nagyon ügyesen a Tisza kormány nem törölte el teljesen az augusztus 20-ai megemlékezést és a tűzijátékot sem. Igaz, hogy rövidebb volt, és hogy későn kezdték a rossz időjárás miatt, de bizonyos nemzeti jelképek megjelentek, kettős kereszt tűnt fel az égen, mindenféle fénytrükkel, még egy ős magyar vitéznek a sisakos alakját is láttuk, azt már nem merném állítani, hogy hátrafele nyilasztak is. Minden esetre ez ugye szintén egy engedmény ugye a nemzeti érzület felé, igen ám, de azóta már kitört a botrány egy olyan tűzijáték miatt, amelynek a közbeszerzés megszerzése előtt már tulajdonosa lett egy vállalat, és ők tudták azt, hogy meg fogják ezt nyerni, mert minden adattal már rendelkeztek, és egy független képviselő, egy bizonyos Fakházi Ákos már meg is indította azt az interpellációt, amelyben ugye nehezményezte azt, hogy tulajdonképpen versenykorlátozó módon manipulálva nyerték meg a tűzijáték megrendezését. A Fidesz is nyilatkozott, ez irányított közbeszerzés volt, és a Mi Hazánk, és azt mondja, hát ugyanaz a urambátyám világ tér vissza, tehát a Tisza kormány sem mentes, amely ugye nagy hangon mondta, hogy tisztaság és korrupció. Ez, amit ők meghirdettek, kicsit emlékeztetett, annak idején Olaszországban volt a tiszta kezek politikája, amikor egy Antonio Di Pietro nevű ügyvéd akkora rendet vágott a szocialista kormány soraiban, hogy utána majdnem egész Olaszország tönkrement. Tehát a nagy tisztaságnak rettenetes következményei is vannak. Ami pedig még a magyar belpolitikát illeti, hát érdekes fejlemény, hogy ugyan van új köztársasági elnök, idősecske ugyan, de hát én nem mondhatok semmit, mert magam 85 éves vagyok. Nekem inkább az nem tetszik benne, hogy rögtön elkezdett boldogan szónokolni arról, hogy most már nem csak M1-en vannak persze elszórtan híradások, a többi mind mozi, hanem hogy megindult a Kossuth Rádió, és mondta, hogy bezzeg, mi teljesen hozzáértőkkel fogunk majd mindenkit tudósítani, és tárgyilagosan, és közben rettetesen szitta az Orbán kormány televízióját. Úgy látszik, hogy ez a szerepe. Na most a Fidesznek viszont nagyon érdekes belső fejleményei vannak. Egyrészt azért, mert van egy új Gulyás Gergely után, egy új frakcióvezető, aki nagyon derék és ügyes embernek látszik, de közben a másik fejlemény az, hogy Ferenc Orsolya, aki nem csak űrszakértő, hanem kiváló politikus nő is, és Navracsics Tibor, arról beszéltek, hogy esetleg úgy is meg lehetne újítani a Fideszt, hogy egy olyan mozgalmat indítunk, amely segít a Fidesznek úgy kívülről, meg hogy együttműködve. Tehát nagyon kell vigyázni arra, hogy most már ne essen jobban szét ez a tábor, mert egyébként a Tisza kormányt megszavazók is kezdik belátni, hogy nem fenékig a tej fel, vagy hogy egy másik gyönyörű magyar mondást használják, nem ilyen lovat akartak, mert vannak olyan választási ígéretek, amelyeket eddig nem teljesítettek, ezt a Fidesz persze állandóan napra készen fel is hánytorgatja mindig, tehát nem hagyják őket nyugodni.
3: Mi a véleményed egyébként? A Fidesz megmarad Fidesznek, vagy széjjelesik?
2: Úgy érzem, hogy megvan annak a lehetősége, hogy átalakul, de hát még akkor is ezt a tábort kell erősíteni, hogy megmarad. Ő is azt mondja, hogy megmarad a Fidesz, akkor is, hogyha ez az írtó politika, ez az önkényes, tiszás írtó politika most Matolcsi Györgyöt, a bank volt elnökét, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét, és a fiát is fenyegeti, egy vizsgálóbizottságban fogják őket meghallgatni, és a bizottságnak a tiszás elnöke nagy büszkén kijelenti, hogy el fogják kapni a történelem legnagyobb bankrablását. Hát én szerintem nem fognak valami óriási bűnt találni, amiért 2 vagy 3 év börtönnel fenyegetőznek.
3: Hát majd meglátjuk, nézd, az igazság az, hogy egyelőre ott tartunk, hogy 2/3 többséggel kormányoznak, bárcsak kormányoznának, egyelőre mindig csak a kampánynak a folytatása folyik, itt tulajdonképpen kormányzás nincsen, az európai pénzek még mindig nincsenek az országba, és nem is valószínű, hogy egyelőre megérkeznek, úgyhogy megy a ködösítés. Dr. Szabó Győző, meglátjuk, hogy mi történik 2 hét múlva, úgyhogy Isten áldja meg, vigyázzatok magatokra, és találkozunk 2 hét múlva.
4: A simple act of kindness can help someone escape abuse and start a new life. Station sponsor, North Ryde RSL, has teamed up with Esker Bags, a charity providing emergency bags to survivors of domestic violence. And you can also help. On your next supermarket run, grab an extra non-perishable or two and drop them in the donation box at the North Ryde RSL reception. Together, we can build safer futures. The North Ryde RSL, where community is our focus.
5: And don't forget, Mark your calendar for the Make a Stand Walk on November 25th from 8:30 a.m.
4: Wanting to plan for your future? Well, here's your chance. Alzheimer's Australia New South Wales is hosting free Planning Ahead forums to help get you started. These are a great way to get access to planning tools to help ensure future safety for yourself or a loved one. Experts will speak on subjects including making wills, enduring powers of attorney, enduring guardianship, advanced care directives, financial planning, aged care services and more. Call 9805 0100 for further details.
6: 2RRR has some great mid-morning nostalgia throughout the week. Featuring songs from the first half of the 20th century, you've got Streamer with Down Memory Lane. Tuesdays, you'll hear our unforgettable oldies jukebox. Wednesdays, Brian Crabb presents There Goes That Song Again. And Thursdays, you've got the Hit Parade of Yesterday with Dave Rents. That's 10 a.m. to midday, Monday to Thursday, right here on your local sound, 88.5 FM. To the world via 2RRR.org.au.
7: Jobb érzése gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 ezer dollárra járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. Ha 2RRR támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben Northride városbéli Cox's Road Mall-ban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank.
0: Kedves hallgatom, a 2RRR FM 88,5-es hullámhoz áthallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glacefield-ből, a telefonszámos Csúrebre 98-16-27-77-es, és emlékezzünk hőseinkre, emlékezzünk múltunkra, emlékezzünk Mohácsra, ahol tulajdonképpen minden történt és minden elkezdődött. Onnantól kezdve igazán volt a, hogy úgy mondjam, a pedálozás. Onnantól kezdve aztán össze kellett magunkat kapni, és mindig össze is kaptuk magunkat. De ugyanakkor ott kezdődött minden, úgyhogy emlékezzünk hőseinkre. Katalin, te jössz.
1: 1526. augusztus 29. 2026. augusztus 29. 500 éve, hogy a Mohácsi vész megtörtént, és ezen a napon tegnap emlékezett Magyarország a Mohácsi csata 500. évfordulójára. Ebből a történelmi alkalomból Erdő Péter bíboros, prémás üzenetet adott közre. A főpásztor írása a történelmi emlékezet mellett a társadalmi felelősségvállalás és a közösség javának kérdéseivel foglalkozik. Íme az emlékező üzenet. 500 esztendővel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet, és életüket adták hazájukért. A Mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége. Nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a hazaszeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. A csatatéren elesettek emléke arra figyelmeztet bennünket, hogy nem hajszolhatjuk mindennapi érdekeinket úgy, hogy közben megfeledkezünk a közösség javáról. Nem tehetjük kockára az ország jövőjét személyes előnyökért, mert ha a közösség meggyengül, végül azok sorsa is bizonytalanná válik, akik a válság haszonélvezőinek gondolják magukat. Mohács emléke felelősségre és éles látásra tanít. Isten színe előtt kell feltennünk magunknak a kérdést. Mi szolgálja valójában népünk életét és megmaradását? Képesek vagyunk-e félretenni a széthúzást, felismerni a veszélyeket, és együtt dolgozni azért, amit elődeinktől örököltünk, amit tovább kell adnunk a következő generációknak. Az elesettekre keresztény hittel emlékezünk. Az ember élete és a halállal nem ér véget, mert mindannyian örök életre kaptunk meghívást. A mohácsi hősök tovább élnek nemzetünk emlékezetében, tetteik következményeiben és abban az áldozatban, amelyet a hazáért vállaltak. De hisszük, hogy személyesen is élnek Isten előtt, a szentek közösségében, ezért imádkozunk értük, és ezért kérjük Istent, hogy adjon nekik örök nyugodalmat. Ha Mohácsra emlékezünk, lélekben végig kell járnunk az azóta eltelt 500 esztendőt is. Kudarcokon, háborúkon és pusztuláson át népünk mégis fennmaradt. Hívő szívvel ebben az isteni gondviselés jelet ismerjük fel. Becsüljük meg tehát halottainkat és hőseink emlékezetét. Tanuljunk történelmünkből, keressük önzés nélkül a közösség javát, szolgáljuk hittel és szeretettel az életet, és újítsuk meg bizodalmunkat az isteni gondviselésben.

Reményik Sándor, Mohács után. A király szőke fején a sisak, tomori vasmarkában a kereszt, maroknyi had halálra szánt szíve. Irgalmat nem találtak. Mohács felett olyan csillagok álltak. Testvér, ne kérdezd, hogy ki volt hibás, főúr, főpap, jobbágy vagy köznemes? Mindenki bűnös volt, és senki sem. Hidegen hirdették a csillagok, e nemzedéknek nincsen kegyelem. E nemzedék lelkében meghasonlott, és ezért érett meg a lehullásra. Teste darabokra vágattassék, szegeztessék az idő kapujára. Órája ütött, és napja leszállt. Éjszaka jön, 150 éves éj, s ki éjben születik majd, mit csináljon? Dolgozzék, imádkozzék, tűrjön, várjon, s a sírba is reménysugárral szálljon, ha könnyen sózott kenyerét megette, mert változnak a csillagok felette.

0: Épp oly eleven, hát az igazság nevében.
1: Kedves hallgatom, a Túltöpelár FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, Rádió Mozaik, Sydney és Mohácsra emlékeztünk 500 éve. Úgyhogy Katalinnak vannak itt majd dolgai, de hallgassuk meg ezt a számot, mielőtt tovább mennénk.

legördült a függöny, s a plakát hazudik, s az előadás végén csak a tapsrend változik. Üres lett a színpad, s most sírni volna jó, mint a levél hull a föld.

0: Ugye milyen szép szám volt ez? Katalin, ott van neked valamit, amit minden körülmények között jó lenne, hogyha beolvasnál. Közérdekű közlemények, már a folytással.
1: Igen, hát több ilyen közérdekű közlemény is van. A legközelebbi, ami történik, az ugye augusztus 5-én, szombaton lesz a Szent Erzsébet Karitász Társaságnak a következő családi vacsorája, 5 órakor kezdődik a 120 Parramatta Road, Ashfield, és aki rendelni akar vacsorát, és nincs rajta az állandó listán, az hívja a 9750-0459, vagy a 0401-579-806-os telefonszámot az előtte való szerda estig, hogy leadja a rendelését. És ugyanazon a napon a Szent Erzsébet otthonban, Kint Dean Parkban lesz egy workshop, ami reggel 10-től délután 2-ig tart, és itt meg lehet tanulni, hogyan lehet finom mézes kalácsokat, mézes puszedlikat, amit karácsonyra szoktunk készíteni, hogyan díszítsük, és hogyan lehet nemezelni és nemezből készíteni ajándékokat és díszeket. Úgyhogy ez lesz azon a napon. 13-án vasárnap, pedig élőbe, egész nap.
0: Élőbe jövünk a rádióval. Folytasd!
1: Magyar Fesztivál. Reggel 10-től délután valameddig, nem is tudom meddig, és a Fraser Parkban, a Sydney Portugal Community Club mellett, 100 Merrickville Road, Merrickville. Nos, a Magyar Fesztiválnak van saját eventje a Facebookon, meg lehet találni, már árulják a tombola jegyeket, és több mint, vagy nem, csak nem $5,000 értékben lesznek tombolatárgyak, és rengeteg árus jön, van egy QR kód, ez főleg a fiatalabbaknak szól, akik ebben nagyon biztonságosan mozognak, de mi is ott leszünk, és természetesen sokan mások, rengeteg mindenfélét lehet majd vásárolni, ételt, italt, de mellette különböző tárgyakat, és
0: Katalin, szenzációs
1: és
0: lesz.
1: És egyebben.
0: Ugyan.
1: És még
0: itt szeretném megköszönni minden kedves kollégámnak, hogy részt vett a mai programba, és lassan-lassan azért búcsúzunk el. Maradt 2,5 percünk, még talán esetleg ott van neked valami, de röviden, hogyha nem bánod.
1: Jó, tehát a 70. évfordulója van idén 1956 forradalmának, és ezt egy hónapos kiállítással szeretnénk erre megemlékezni, amely a parlamentben lesz október 1-től október 30-ig, és az ezzel kapcsolatos programok, események ki lesznek majd téve a Facebookra, és ha a rajta vagy az e-mail listánkon, akkor elküldjük neked.
0: De itt a rádióban is egyébként majd fogsz erről hallani. Katalin, búcsúzz el, jó?
1: Kívánok mindenkinek egy nagyon kellemes vasárnap délutánt, viszont hallásra jövő héten.
0: Ezek után nem marad más hátra, mint ahogy az óriások mondják. Itt a vége. Fuss el véle, minden jó.